Rakata, Rabababababakata, Rebakatabaya, Rabababakatabai, Rebeke de Boshaba, Rabababakata, Mimamayetebe, Rabababakuta, Nashekataya, Maregume, avec toute